0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Meló, meló.

0: Ország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: I'm gonna bang bang. I'm gonna bang bang. I'm gonna bang bang.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Tovább tart a hőségriadó. Rekordmagasan az áramfogyasztás. A büdzsé állapotáról beszélt a kormányfő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Megérzi a hőséget a MÁV, több motorvonat túlmelegedett, emiatt kimaradtak egyes elővárosi vonatok. Ez ma is előfordulhat, a cégcsoport szerint ezért kimaradó járatokra vagy rövidebb szerelvényekre kell számítani. Azt írták, a modern vasúti járműveknek is kihívás az extrém meleg. Megdőlt a tavaly nyári áramfogyasztási rekord itthon. Pénteken a rendszer terhelés elérte a 6788 megawattot. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. júliusában regisztrálták, akkor 7000 feletti megawatt volt a mennyiség. A vártnál rosszabb állapotban van a büdzsé, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormány nem a valós költségvetési hiányszámokat közölte, és olyan uniós forrásokkal is számolt, amelyekről tudta, hogy nem érkeznek meg. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira.

0: Érhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: A sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Nagyon erős az UVB sugárzás, ami azt jelenti, hogy a normál bőrtípusú emberek már 15-20 perc alatt leéghetnek a napon. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség. 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szarok én az off-fight-ra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dob hártya, neked fapados a flow, ez meg top fight. Szarok én az off-fight-ra, mindig ugatnak ez dogfight.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nízse a kepsen, de falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Újabb intézkedések a hőség miatt. Edzőtermekben razziáznak. Lebukott a drogfutárbanda. Önök Gál Ildikót hallják. További intézkedések bevezetéséről beszélt a kormányfő a hőség miatt. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az ország az elmúlt két évtized egyik legsúlyosabb hőhullámát éli át, ezért azt kérik a munkáltatóktól, hogy ahol lehet, biztosítsanak távmunkát vagy rövidített munkaidőt. Emellett javasolják a vendéglátóhelyeknek, hogy adjanak ivóvizet és tegyék elérhetővé a mosdókat mindenki számára. Békés lezárást kezdeményez a korábbi parlamenti büntetések ügyében az országgyűlés elnöke. Azt javasolja, hogy az egyességgel fejeződjenek be a még folyamatban lévő perek, amelyeket volt képviselők indítottak az előző házelnök által kiszabott pénzbírságok miatt. Forsthoffer Ágnes a parlament ülésén arról is beszélt, hogy a honatyáknak a választók ügyeivel kell foglalkozniuk és munkájukkal, valamint a viselkedésükkel is meg kell őrizniük a parlament tekintélyét. Ősszel vehetik birtokba az autósok a Flórián téri északi felüljárót. A jelenlegi ütemezés alapján nyár végére lezárulhatnak a főbb híd felújítási munkák. A BKK azt írta, a projekt műszaki készültsége már meghaladja a 80%-os teljesítést. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve.
1: Lecsaptak a magyar drogfutárokkal dolgozó nemzetközi bűnbandára. A Kirándulás fedő nevű akció során a készenléti rendőrség nyomozói kapták el őket. 6 futárral szemben, akik lenyelt kapszulában csempészték a kokaint, illetve a bűnszervezet magyar irányítójával, valamint 2 szervezővel szemben Magyarországon indult eljárás. További 9 magyart külföldön fogtak el a helyi hatóságok. Ma is velünk marad az extrém meleg, a sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Holnap egy hideg front hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre felfrissül a levegő, már csak helyenként lesz 30 fok feletti hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Ausztrália viszonylagosan jól szerepel a mostani futballvilágbajnokságon, viszont a zenei életben Mass Wolf is nagyon-nagyon jól szerepel, és nagyon jó számokat hoz. Érkezik az egyik csúcstartó dala, Astronaut in the Ocean, itt a 96-i Base FM-en. Hát akkor zúzzunk neki!

szeretek megbízni, ilyen a biznisz, te is osztani mész, biztos finomabb az ottani, és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a sötét. Úgyhogy ez pörög itt a 96.4 Beats FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fája, hogy viszi a Dunának a mutaka muhádát.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
3: Tovább tart a hőségriadó. Rekordmagasan az áramfogyasztás. A büdzsé állapotáról beszélt a kormányfő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Megérzi a hőséget a MÁV, több motorvonat túlmelegedett, emiatt kimaradtak egyes elővárosi vonatok. Ez ma is előfordulhat, a cégcsoport szerint ezért kimaradó járatokra vagy rövidebb szerelvényekre kell számítani. Azt írták, a modern vasúti járműveknek is kihívás az extrém meleg. Megdőlt a tavaly nyári áramfogyasztási rekord itthon. Pénteken a rendszer terhelés elérte a 6788 megawattot. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. júliusában regisztrálták, akkor 7000 feletti megawatt volt a mennyiség. A vártnál rosszabb állapotban van a büdzsé, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormány nem a valós költségvetési hiányszámokat közölte, és olyan uniós forrásokkal is számolt, amelyekről tudta, hogy nem érkeznek meg. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
4: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira, szerte

0: időszaknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: A sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Nagyon erős az UVB sugárzás, ami azt jelenti, hogy a normál bőrtípusú emberek már 15-20 perc alatt leéghetnek a napon. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség. 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kitűnő keddet minden bészesnek, és kellemes napkezdést. Megyünk tovább rögtön egy csinos hölgyel. Egészen jól szerepel a következő dal, és egyre feljebb mászik. Jön nálunk Shenseea, Boss Up. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek szuper kedreggelt és biztonságos vezetést egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Korlátozásokra kell készülnötek a 7. kerületben, a Madách Imre téren és környékén. Ha itt terveznétek haladni, erről érdemes, hogyha tudtok. Érkezik nálunk T. Deni? Jön tőle a Wow! Itt a 96. BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: 2024. július 6-án döntött úgy, hogy megjelenteti ezt a videóklipet, illetőleg ezt a dalt. Ő nem más, mint Tommy Richman, és érkezik a már 110 millió feletti ligában játszó Million Dollar Baby. Itt a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Újabb intézkedések a hőség miatt. Edzőtermekben razziáznak. Lebukott a drogfutárbanda. Önök Gál Ildikót hallják. További intézkedések bevezetéséről beszélt a kormányfő a hőség miatt. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az ország az elmúlt két évtized egyik legsúlyosabb hőhullámát éli át, ezért azt kérik a munkáltatóktól, hogy ahol lehet, biztosítsanak távmunkát vagy rövidített munkaidőt. Emellett javasolják a vendéglátóhelyeknek, hogy adjanak ivóvizet és tegyék elérhetővé a mosdókat mindenki számára. Békés lezárást kezdeményez a korábbi parlamenti büntetések ügyében az országgyűlés elnöke. Azt javasolja, hogy az egyességgel fejeződjenek be a még folyamatban lévő perek, amelyeket volt képviselők indítottak az előző házelnök által kiszabott pénzbírságok miatt. Forsthoffer Ágnes a parlament ülésén arról is beszélt, hogy a honatyáknak a választók ügyeivel kell foglalkozniuk és munkájukkal, valamint a viselkedésükkel is meg kell őrizniük a parlament tekintélyét. Ősszel vehetik birtokba az autósok a Flórián téri északi felüljárót. A jelenlegi ütemezés alapján nyár végére lezárulhatnak a főbb híd felújítási munkák. A BKK azt írta, a projekt műszaki készültsége már meghaladja a 80%-os teljesítést. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrány vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szolgáltatásai. Az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve.
1: Lecsaptak a magyar drogfutárokkal dolgozó nemzetközi bűnbandára. A Kirándulás fedő nevű akció során a készenléti rendőrség nyomozói kapták el őket. 6 futárral szemben, akik lenyelt kapszulában csempészték a kokaint, illetve a bűnszervezet magyar irányítójával, valamint 2 szervezővel szemben Magyarországon indult eljárás. További 9 magyart külföldön fogtak el a helyi hatóságok. Ma is velünk marad az extrém meleg, a sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre felfrissül a levegő, már csak helyenként lesz 30 fok feletti hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, kiváló kedvet minden bassesnek, a mikrofonnál RP. Megyünk tovább, érkezik nálunk Azaria szólóban, és az egyik nagy sikerű dal, amelyik szétszakítja a hangszórókat, hiszen a basszus elég jól oda van pörkölve hozzá. Dübörög nálunk a Pull Up, itt a 96-i Bass FM-en, kávé mellé ideális. Na, check a volume-ot.

Lesz itt majd Dice-om a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom,

0: utolsó falatra.
1: Pénzközlekedés.
2: Kitűnő kedreggelt és mindenkinek balesetmentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Tart még a lezárás továbbra is a 11. kerületben, Újbudán, a Kemenes utcában. Ezt a szakaszt egyelőre érdemes elkerülni. Jön nálunk Wiz Khalifa, Black and Yellow, itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Yeah.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A nyugati parti hip-hop eddig is népszerű volt a rap hallgatók körében, de Kendrick Lamar abszolút föltette még az íra a pontot. Érkezik AZ Chickivel közös Peekaboo című alkotása itt a 96.4 Biz FM-en. Peekaboo, I just put them bookers in my chain. Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 762s, I make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Módosítják a költségvetést. Ismertté vált az alkotmányozás folyamata. Csökkent az élelmiszerpazarlás. A mikrofonnál Gál Ildikó. Változik az idei büdzsé, módosítja azt a kormány. Magyar Péter szerint erre azért van szükség, mert az átvilágítás alapján a költségvetés állapota jóval rosszabb annál, mint amit az előző kabinet nyilvánosságra hozott. A miniszterelnök azt mondta, az új költségvetés már valós számokra épül majd. Az alkotmányozási folyamat részleteit ismertette a parlament rendkívüli ülésén a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a következő hónapokban jogászok, történészek, civil szervezetek, egyházak és önkormányzatok bevonásával országos társadalmi párbeszéd indul, amelyhez fórumokat is szerveznek. A kormányfő szerint az új alkotmányról, ezt követően az országgyűlés dönthet, a végső szót pedig az emberek mondhatják ki egy országos népszavazáson. Bár a hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, osztotta meg rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozás, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására.
2: Elektromos minibuszokat kapnak az iskolák, kerekes-székes diákot is tudnak utaztatni velük. A Klebelsberg központ azt írta, a kezdeményezés célja a korszerű járművek üzembe állítása mellett, hogy hatékonyan és fenntartható módon tudják megszervezni a tanulók szállítását. A projekt jelenlegi fázisában összesen 51 járművet szereznek be, ezen az átadón most 8 modellt adtak át 8 tankerületi központ részére. Kevesebb hulladékot termelünk, mérséklődött az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. A csökkenés mértéke 37%-os volt. A Nébih kutatása alapján egy magyar ember otthonában évente átlagosan 60 kg-nyi szemetet termel, ennek harmadát nem kellene kidobni, azaz elkerülhető lenne a tényleges pazarlás. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk végzik a kukában. A sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Nagyon erős az UVB sugárzás, ami azt jelenti, hogy a normál bőrtípusú emberek már 15-20 perc alatt leéghetnek a napon. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség. 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: despicable.
1: Kicsit elmegyünk romantikázni, kicsit belassulunk, hogyha éppen dugóban vagytok, akkor meg kimondott a nyugtató. Jön nálunk Manuel, Need You Puha, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Piti van itt a bűn a bizki csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele. Az a Tesla, mint a kölyk

0: Vízközlekedés.
1: Szuper keddet és dinamikus napot mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket hozzá. Lezárásra kell készülnötök Pesten a 9. kerületben, Ferencvárosban, a Pékervő utcában, úgyhogy ha itt van dolgotok, egyelőre ezt a szakaszt érdemes elkerülni. Érkezik Sleepy Hello Dolce kombója és a nagy sikerű közös daluk, amely nagyot megy a csártokon. Érkezik az Anxiety, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop
1: Jack Harlow a cukiság faktort kimaxolta a következő dalhoz forgott videóklipben, ez nem más, mint a Love In On Me. Bőven a 225 millió feletti ligában focizik, nagyon-nagyon népszerű, nagyon jól nyitott a csártokon, az Egyesült Királyságban megcsípett egy kétszeres platinát, Kanadában hétszeres platinát, és az Egyesült Államokban pedig egy négyszeres platinát, úgyhogy friss előadónak viszonylag friss dalaként azért ez egy elég erős belépő volt. Jön tehát Jack Harlow, Love In On Me, itt a 96 Bass FM.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél giroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor giroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
5: Árkád!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
6: Meghosszabbították a hőségriadót, kimaradhatnak az elővárosi vonatok, csúcson a nyári áramfogyasztás, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Megérzi a hőséget a MÁV, több motorvonat túlmelegedett, emiatt kimaradtak egyes elővárosi vonatok. Ez ma is előfordulhat, a cégcsoport szerint ezért kimaradó járatokra vagy rövidebb szerelvényekre kell számítani. Azt írták, a modern vasúti járműveknek is kihívás az extrém meleg. Megdőlt a tavaly nyári áramfogyasztási rekord itthon. Pénteken a rendszer terhelés elérte a 6788 megawattot. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. júliusában regisztrálták, akkor 7000 feletti megawatt volt a mennyiség. A vártnál rosszabb állapotban van a büdzsé, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormány nem a valós költségvetési hiányszámokat közölte, és olyan uniós forrásokkal is számolt, amelyekről tudta, hogy nem érkeznek meg. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.

0: És velünk marad az extrém meleg. A sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség. 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre felfrissül a levegő, már csak helyenként lesz 30 fok feletti hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Nagy Pacsi és Ölelés minden bassesnek. A mikrofonnál RP, jön a Sexy Tyler, Push to Start.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip-Hop.
1: A nyugati parti hip-hop eddig is népszerű volt a rap hallgatók körében, de Kendrick Lamar abszolút föltette még az íra a pontot. Érkezik AZ Chickivel közös Peekaboo című alkotása itt a 96.4 Bass FM-en. Peekaboo, I just put them bookers in my chain. Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 762s, I make them plank.
0: Peekaboo, popping out, you better smell my name. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
2: Újabb intézkedések a hőség miatt. Őszre újul meg az óbudai felüljáró. Edzőtermekben razziáznak, Önök Gál Ildikót hallják. További intézkedések bevezetéséről beszélt a kormányfő a hőség miatt. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az ország az elmúlt két évtized egyik legsúlyosabb hőhullámát éli át, ezért azt kérik a munkáltatóktól, hogy ahol lehet, biztosítsanak távmunkát vagy rövidített munkaidőt. Emellett javasolják a vendéglátóhelyeknek, hogy adjanak ivóvizet és tegyék elérhetővé a mosdókat mindenki számára. Békés lezárást kezdeményez a korábbi parlamenti büntetések ügyében az országgyűlés elnöke. Azt javasolja, hogy az egyességgel fejeződjenek be a még folyamatban lévő perek, amelyeket volt képviselők indítottak az előző házelnök által kiszabott pénzbírságok miatt. Forsthoffer Ágnes a parlament ülésén arról is beszélt, hogy a honatyáknak a választók ügyeivel kell foglalkozniuk és munkájukkal, valamint a viselkedésükkel is meg kell őrizniük a parlament tekintélyét. Ősszel vehetik birtokba az autósok a Flórián téri északi felüljárót. A jelenlegi ütemezés alapján nyár végére lezárulhatnak a főbb híd felújítási munkák. A BKK azt írta, a projekt műszaki készültsége már meghaladja a 80%-os teljesítést. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrány vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Szolgáltatásai. Az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve.
2: Lecsaptak a magyar drogfutárokkal dolgozó nemzetközi bűnbandára. A Kirándulás fedő nevű akció során a készenléti rendőrség nyomozói kapták el őket. 6 futárral szemben, akik lenyelt kapszulában csempészték a kokaint, illetve a bűnszervezet magyar irányítójával, valamint 2 szervezővel szemben Magyarországon indult eljárás. További 9 magyart külföldön fogtak el a helyi hatóságok. A sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Nagyon erős az UVB sugárzás, ami azt jelenti, hogy a normál bőrtípusú emberek már 15-20 perc alatt leéghetnek a napon. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség. 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap-hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

megyünk a dombra, na nem a rózsadombra, hanem az agórai dombra, és az egyik nagyon népszerű dala érkezik Doja Catnek, amit nagyon-nagyon szerettek ti, úgyhogy ezért pörög itt az Agora Hills, itt a 94 BSFM-en. Na bum!

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudta, mit hagyjáta. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartál tudna, hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: drog, többé nem drogozok.
1: Pénzközlekedés.
2: Mindenkinek kitűnő kedvet és szuper napot. Árpi vagyok, érkeztem már is a részletekkel. Továbbra is tart még az útszűkület a 8. kerületben, az Illés utcában, amely közelesik az Illés közhöz. Viszont a jó hír, hogy ez ma este 8 órától ismét szabadon járható lesz a jelenlegi előrejelzések szerint. Jön nálunk Burna Boy, a nigériai szuper előadó, és az Iri Boys, itt a 96. BSFM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip-Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 BFM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó. And if you

Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Változik az idei költségvetés. Kiderültek az alkotmányozás részletei. Kisebb az élelmiszerpazarlás. A mikrofonnál Gál Ildikó. Változik az idei büdzsé, módosítja azt a kormány. Magyar Péter szerint erre azért van szükség, mert az átvilágítás alapján a költségvetés állapota jóval rosszabb annál, mint amit az előző kabinet nyilvánosságra hozott. A miniszterelnök azt mondta, az új költségvetés már valós számokra épül majd. Az alkotmányozási folyamat részleteit ismertette a parlament rendkívüli ülésén a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a következő hónapokban jogászok, történészek, civil szervezetek, egyházak és önkormányzatok bevonásával országos társadalmi párbeszéd indul, amelyhez fórumokat is szerveznek. A kormányfő szerint az új alkotmányról, ezt követően az országgyűlés dönthet, a végső szót pedig az emberek mondhatják ki egy országos népszavazáson. Bár a hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, osztotta meg rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozás, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására.
1: Elektromos minibuszokat kapnak az iskolák, kerekes-székes diákot is tudnak utaztatni velük. A Klebelsberg központ azt írta, a kezdeményezés célja a korszerű járművek üzembe állítása mellett, hogy hatékonyan és fenntartható módon tudják megszervezni a tanulók szállítását. A projekt jelenlegi fázisában összesen 51 járművet szereznek be, ezen az átadón most 8 modellt adtak át 8 tankerületi központ részére. Kevesebb hulladékot termelünk, mérséklődött az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. A csökkenés mértéke 37%-os volt. A Nébih kutatása alapján egy magyar ember otthonában évente átlagosan 60 kg-nyi szemetet termel, ennek harmadát nem kellene kidobni, azaz elkerülhető lenne a tényleges pazarlás. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk végzik a kukában. Ma is velünk marad az extrém meleg. A sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség. 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre felfrissül a levegő, már csak helyenként lesz 30 fok feletti hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: BFM.hu. Rap, hip hop, R&B, bass, bass FM.
1: Yeah, yeah, yeah. Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet

96 év Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Facebookon és Instagramon is fent vagyunk, Bass FM Hungary név alatt, úgyhogy ha épp a kezdetekben van a teló, és kíváncsiak vagytok, akkor kukkancsatok be. Jön egy finom hazai dal, egyébként nagyon-nagyon szeretem a párostól ezt az

Érkeznek a nagy visszatérők, méghozzá párosban, duóban, hiszen ők korábban azért már alkottak nagyon komoly kis dalokat. 2020-ban a Diazmenta formáció döntötte úgy, hogy visszatér az éterbe, hál' az Istennek, és olyan dalok születtek, mint például a most következő Méreg, amely kúszik az 1 millió 7 felé, itt a 96.4 BSFM-en. Élvezzük együtt! Hiába!

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

Okay. 96 év visszafem, rap, hip-hop, R&B. Megyünk tovább egy legendás zenésszel, sajnos már nincs köztünk, mindössze 59 évet élt. Rengeteg találgatás volt a között, hogy mi okozta a halálát, kábítószer, túladagolás, vagy esetleg aszmás roham. A menedzsere megerősítette, hogy kábítószer, túladagolás. Ennyit a negatív dolgokról, a pozitív az, hogy Coolio-ról van szó, és egy legendás előadóról. Cool and the Gangnek az 1979-es Tuha című dalát dolgozta fel nagy sikerrel, tehát érkezik Coolio és a Tuhát. Én már vele búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit nagy szeretettel, nektek még szép napot, pacsi pusz ölelés, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem. Akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pöröktől a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Tovább tart a hőségriadó. Késhetnek az elővárosi vonatok. Csúcson az áramfogyasztás. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. Továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Megérzi a hőséget a MÁV, több motorvonat túlmelegedett, emiatt kimaradtak egyes elővárosi vonatok. Ez ma is előfordulhat, a cégcsoport szerint ezért kimaradó járatokra vagy rövidebb szerelvényekre kell számítani. Azt írták, a modern vasúti járműveknek is kihívás az extrém meleg. Megdőlt a tavaly nyári áramfogyasztási rekord itthon. Pénteken a rendszer terhelés elérte a 6788 megawattot. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. júliusában regisztrálták, akkor 7000 feletti megawatt volt a mennyiség. A vártnál rosszabb állapotban van a büdzsé, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormány nem a valós költségvetési hiányszámokat közölte, és olyan uniós forrásokkal is számolt, amelyekről tudta, hogy nem érkeznek meg. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: Folyamatosan

0: Meg köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Ma is velünk marad az extrém meleg, a sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre felfrissül a levegő, már csak helyenként lesz 30 fok feletti hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Manuel, aki már a Spotify-os áttörés előtt is a magyar Trap Emo rap hullám egyik leggyorsabban növekvő arca volt, itt pedig az idegrendszerünkre tapadó 4 jó.

96.4 Bass FM, Rappével per MB. Érkezik a dal, ami 7 hétig vezette a Billboard Hot 100-at, és 2020 egyik legdominánsabb trackje lett. David verzéje pedig annyira felrobbantotta a TikTokot, hogy sokan azt hitték, hogy ő a fő előadó a dalban, pedig Rally Rick volt a melankolikus főszálvezetője. Itt a kedvenc rádiótokban az összes szál hozzánk érve, szól a rockstar.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.1 Bass FM, Repipap R&B. Érkezik Morionesz, aki állítja, hogy ha nem is forintban, de minden egyes döntésnek megvan az életben az ára, és mire magunkon kapunk, már az életleckét dúdoljuk. Ez az ára.

0: 96.4 Bills FM, Refi Pepper R&B, érkezik a dal, aminek minden sora mögött ott ül egy félmosoly, és ki lenne az az előadó, aki azt mondaná, hogy miért ne lenne, már a kapitalizmus is egy sound design elem. Öbbeton Hoffi itt a Bills a Parasonic-kal.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok,

0: eszmének.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a zenei ügyeket bízzátok ide, és alapozzátok a Bass FM-re a következő 60 percet is. Én jövök, Faragó Janka vagyok, kezdünk a Lidokainnal.
2: Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest, július 2

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bills FM, Rappi-Peppe R&B, egyfajta karrier definíció érkezik Paula G-től, ennek a tracknek pedig rengeteg working title-ja volt, aztán kiválasztották, hogy rap star.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik a BSV zenekar, és az a nagy bogi, akit egyáltalán nem hagynak hidegen a negatív kritikák, rendszerint külön blokkokat szentel annak TikTokon, hogy válaszoljon és reagáljon az őt ért vádakra. A kedvenc rádiótokban itt a közösük, ami sokkal inkább szerelmesebb. Always be mine!

94 BSFM Red Hip-Hop R&B Wiz Khalifa látogat el hozzánk, akinek a producere ezt a dalt eredetileg inkább egy klubos hangulatú számnak szánta, aztán később a refrénből lett egy világszerte skandált stadion kiáltás, az eredeti terveket megcáfolva. Itt a BSFM Wiz & Voice.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Inkább nem számolnám, mert kányérben van arra, hogy maradjatok a következő órában. Itt a kedvenc rádiótokon, Dash és a Winnie Pooh kezd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Gyroszt Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Gyroszt Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Lady!

96 egy Bész FM, Rap, Hip-Hop, R&B, SMS Curtis a nehéz döntés helyzetekre megírta a feldobott térmét, és azt hiszem, hogy azóta sem szólt nekik senki, hogy az azóta már

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Pifunok érkezik az egyik early breakout hangulatú trackje, ami még nem a nagyipari hype-ból jött, hanem inkább a DIY őszinte rap vonalból. A kedves rádiótokban változnak a helyek.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben a dalban szándékosan nincs klasszik refrén, az egész egy szinte tiltottan direkt whistle melódia Floridától a

96.4 Bass FM, Rapivel PRMB, Post Malone ebben a dalban egy korábbi kapcsolatára reflektál, amit nem drámáztul, inkább az a már nem fáj, csak eszembe jut hangulat uralkodik a Bass-en, itt a Beton.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girospitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girospita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

95.8 FM, Red Hip-Hop R&B. Érkezik a BSV, akiknek, hogyha a diszkográfiáját tekintjük, akkor sokkal keményebb, durvább, rappes vonalból jöttek. De szerintem megírtak utána pár olyan dalt, ahonnan most már lassan nincs visszaút, és inkább a romantikával szövődött össze a zenekarnak a neve és a munkássága. Itt a kedvenc rádiótokban, a 95.8 FM-en, szóval a szerelem.

0: to the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B bizonyára vannak olyan előadók, akik nagyzolnak, de szerintem most már Tidaninek soha többet az életben nem kell bizonyítania, hogy a rockstar életmódot kívülről, belülről, alulról, felülről ismeri.
2: Rockstar vagyok, ez az életmenetleg, sose mondták, hogy kerüljön el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Amigos!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop. R&B.
1: 0620-96-4-99-99. Ezen a számon már Breed of Yacht keressétek, hiszen ő érkezik a folytatásban. Én pedig nagyon köszi, hogy együtt rádióztunk. Bomba zenék voltak ebben a bomba melegben. Úgyhogy mindenkinek kitartás, legyetek jók. Puszi, sziasztok. De csak kettel indul az óra, itt lesz az Agora Hills.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Amikor Eminem ír, akkor elmondása szerint a szavak nem csak hangzanak a fejében, hanem formákként és színekként jelennek meg előtte, ami egyébként a szinesztézia egy formája. Pörögtön a színpadi moment, itt a Beats.

96.4 Beats FM. Rap, Hip Hop, R&B.

0: some boys.
1: 96.7 BFM, rap, hip-hop, R&B. Henőmenkáddal megyünk tovább, akinek üzleti diplomája van. Operatív elemzőként dolgozott, napközben, éjszaka viszont klubokban repelt. Egyszer csak meghozta azt a bátor döntést, hogy otthagyja a hétköznapi életet, és mindent feltesz

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ask me, you understand?
2: 96.8 FM, rap, hip-hop, R&B. Anninak eszméletlen jó kérése van, szeretni a WhatsAppot, Fötzsótól és Esentitől. Küldöm neked sok-sok szeretettel. Itt a 96.4.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Már is folytatjuk. Érkeznek a srácok, a BSV és Bialex. Ez lesz tőlük a Lidokain, a 96.4-en.

Műsorajánló. A 96.1 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4 a fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

FM-ben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.8 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Ebben az órában olyan zenéket hozok majd, mint például a Let Me Blow Your Mind, vagy a Blinding Lights. Most pedig érkezik a Papa, Destről és Azariától, itt a

98.8 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-9999-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörög a Ride-in, Chameleonaire-től és Crazy Bone-tól. Itt a 9.

0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my gin.
1: Kattonyránk! Kattonyránk! 96.4 Base FM. Rap, Hip Hop, R&B. Pesten kívül is BaseFM.hu.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. KSI-jal megyünk tovább, aki ezt a nevet tudatosan választotta. A három betű nem egy véletlen mozaik szó, hanem egy saját életfilozófiája, amit magára is tetováltatott. A három szó magyarra fordítva annyit tesz, hogy tudás, erő, tisztesség. Pörög a Tikovittől, le is Trippie Redtől, itt a BSFM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, The Weeknd és Max Martin napokig dolgoztak a stúdióban azon, hogy a Blinding Lights-ban a fő szintetizátor dallam pont olyan frekvencián és ritmusban szólaljon meg, ami azonnali függőséget okoz az agyban. Szerintem sikerült, mutatom is a dalt, itt a 96.4-en.

0: 96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Etherben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem, mint például a Life is Good, érkezik Future és Drake, itt a 96.4-en.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Gaben a BSA-ből kipróbálja, hogy milyen DJ-nek lenni. A tanára nem más, mint feleségem, Metzger Viktória lesz, akinek egyébként a buliában mutatja meg majd, hogy mit tanult. Érkezik a BSV-től a paszport, a 96.4-en.

0: Közlekedés.
1: 96-4 BSFM, Red Hip Hop, R&B. Gabo írta meg nekünk, hogy a nyugatinál a felüljáron torlódás van, úgyhogy ha tehetitek, választatok másodvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, cserébe küldöm neked az Omammát, Destől és Young Flytól. Itt a BSFM.
0: Dugó, baleset, 0620 96-4 99 99.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Norvinak szól a lelkem nyugodt, Bogány indulótól. Hogyha ti szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörög a dal a Bass-en.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 98.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Etherben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Most például az All My Life-ot Lil Durk-től és J. Cole-től. Itt a Beaston.
1: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a

0: Pénzközlekedés.
1: 96 Népész FM, Rap Hip Hop, R&B. Lassú haladás az

0: az Árpád hídon, a pesti oldalról a Buda irányba. Mindenkinek sok-sok kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül. Ez a Voodoo Baba, Manuel-től és Morionesztől, itt a Bissen.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Az előbb csekkoltam Central C social media oldalait, és szerintem gyanúsan csendben van. Reméljük, hogy ez jót jelent, mondjuk új zenéket, addig is pörögjön a Lil Baby-vel

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Drake sokat fogad különböző sporteseményekre. Megosztotta az Instagram oldalán, hogy Kanadára is tett, hogy kvalifikálni fog a futballban. $1 millió nyert vele. Pörögtől le is Travis Scott-tól a Sicko Mode. A 96.4.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most el kell, hogy köszönjek, mert Revolution átveszi a stúdiót. Mindenkinek további kellemes délutánt kívánok, sziasztok!
0: Műsorajánló. A 96.4 Beats FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden. A színpadon Blue

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. És még fotózkodni is lehet velünk.
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosz pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 BSFM, Happy Pop R&B Revolution vagyok, üdvözlet mindenkinek, indulunk még hozzá Dash Youngfly és Azaria párosa után a gyönyörű Shenseeával, tőle is Bossa Up című dalával itt a BSFM.

0: Rövid közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Jude Law-val Tőle is pörög sötét című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BXFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig, ez alatt az idő alatt tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Doja Cat Vegas című dala után pedig megyünk is tovább T-Denivel és Jabberrel és Gáz című dalukkal. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Mindenki.

7 kár, 8 kár, felemelem a kár. Ha kár, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem. Mászok, eljó, szomáljál, meg kell a harcsotok velem. Erre mit mondasz?

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Fenékrázással folytatjuk, nem is akárhogy. Jön DJ Snake, Cardi B, Ozuna és Selena Gomez, ez pedig a Taki Taki, itt a BSFM-en.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 BFM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek vele egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Des és Youngfly nyári sláger az Ó Mamma után, Mass Wolf-val megyünk tovább, tőle is pörögjön Astronaut in the Ocean című dalom.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás az 5. kerületben, méghozzá Balaton utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar kollabbal. Jön egy dalon belül Pogány induló, VZ, Kret és Jonathan Memphis. Ez pedig Ez jön című daluk, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Da Baby és Ruddy Rich Rockstar című dala után magyar vizekre vezünk, érkezik egy mesterhármas, jön Betohofi, Léfrak és Krúbi, aki a következő dalukban, hát fogalmazzuk úgy, hogy egy luxus márkát vesznek górcső alá, nem tetszésüket fogják kifejezni, jön Off-White című daluk, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Szarok én az Off-White-ra, mindig ugatnak ez dogfight, beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top fight.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

94 BSFM, Rap, Hip-Hop, R&B, gurulunk is tovább. Ha azt mondom, hogy négy tehetség, négy rappelési stílus, és füstöl maga a dal, ha csak annyit mondok talán, hogy Mokambó, szerintem tudjátok, jönnek BSV-k, Leroy Prala és Tideni, ez a Mokambó Gang. Na gyerünk!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy meg nem értett Jennyvel. Ő nem más, mint Doja Cat, és tőle is Agora Hills című dalával. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4 a fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Doja Cat Agora Hills című dala, után pedig Dash-sel megyünk tovább. Tőle is szóljon Winnie Pooh című dala, itt a kedvenc rádiótokban.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, és nagyon örülünk annak, hogy ti is legalább annyira szeretitek a következő magyar kollabot, mint mi. Megjelenése óta nagyon sokan kéritek tőlünk, akkor itt van. Jönnek BSV-k és Nagy Bogi, ez pedig Always Be Mine című daluk.

0: that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Snoop Dogg és barátai után Pifúval és Maris Petivel megyünk tovább, és közös kollabjukkal a Swindlerrel, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4. Base FM.

you. Damn. 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ma is Isten éltesse születésnaposainkat, Kittit és Angie-t. Boldog szülőnapot csajok nektek, akkor szóljon Azaria és Dash Habibi című dala itt a

0: Ének.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban karneváli hangulattal megyünk tovább. Jön Kanye West, Ty Dolla Sign, Rich The Kid és Playboi Carti. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. A Shake It To The Max című sláger után nem hagyjuk abba a fenékrázást. Jön Dash, Azaria, Youngfly és Lord Panamo, ez pedig a Rampapapam.

0: bizfm.hu.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: hagyja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96. Beats FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a Revolution munkatára, House of Pain-ig ikonikus dalával, a Jump Around-dal, őket fogja követni BSV-ig, mióta elhagytál című daluk, és a végén talán még egy jó kis látó dal is befér, ezekkel a dalokkal és előadókkal búcsúzok ma estére tőletek, találkozunk holnap este 6-kor, jó éjszakát, sziasztok!

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább a detroiti fene gyerek Eminem Houdini című dalával, hogy mivel is már mutatom nektek.
0: Műsorajánló. A 96.4 Beast FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: bsfm.hu.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Hagyjad már azt az alit, úgy is eltűnik a sülyeztőben, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, lesz a...
1: Bass. 96.4

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke.

Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a durma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tart.